90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük. Marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
3: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Erősödik a pollen szezon. Felpörgött a palánta szezon. Itt a Sambal esetezett egy rolleres. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Erősödik a pollen szezon. A nyírfa, a tölgy és a platán virágpora okoz most tüneteket. Emellett már megjelentek a levegőben az eperfa és a komlógyertyán pollenjei, a következő hetekben pedig a pázsit fűfélék következnek. Az allergiásoknak érdemes orvoshoz fordulni és pollennaplót vezetni, mondta rádiónknak korábban Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Érdemes allergiavizsgálatot is végeztetni, illetve van az interneten egy olyan lehetőség pollennapló címen, ahol a tüneteiket vezethetik egy anonim rendszerben. Ez azt biztosítja, hogy a pollenadatokat lakóhelyük szerint a tünetekhez rendelik. Követhetik, hogy milyen időszakban milyen tünetek jelentkeznek, és ezzel összefüggéseket találhatnak, akár orvosnak is megmutathatják ezt. Tehát lehet látni, hogy ezekre a pollen koncentrációk változásokra, ők személy szerint hogyan reagálnak.
2: Az NNGK honlapján közli az aktuális pollen koncentrációval kapcsolatos előrejelzéseket. Megélénkült a palánta vásárlás Zalaegerszegen. A piacon már bőséges a kínálat paradicsom és paprika palántákból. A szezon idén a szokottnál később indult a hűvös tavasz miatt, de mostanra egyértelműen felpörgött. Az AOL-nak nyilatkozó szakemberek szerint a kiültetésnél a talaj hőmérséklete a döntő. Akkor érdemes elkezdeni a munkát, ha tartósan 6 Celsius fok fölé emelkedik. Az idei késés ugyanakkor kedvezőbb körülményeket is hozott, például kevesebb a kártevő. A legkeresettebbek a különböző paprikafajták és a koktélparadicsomok, de egyre többen választanak kevesebb gondozást igénylő növényeket is. A palánta szezon várhatóan május végéig tart. A népszerű fajták azonban gyorsan elfogyhatnak. Elesett és megsérült egy elektromos rolleres férfi letenyén. A polisz.hu tájékoztatása szerint a 36 éves helyi lakos derekára kötött pulóvere menet közben a jármű hátsó kerekébe akadt. A férfi bukósisakot viselt, ezért sérülései könnyűek. Az alkoholszonda ugyanakkor pozitív eredményt mutatott, az ügyben eljárás indult. Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az oktatási hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
4: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelszintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Első alkalommal rendezték meg az Ovis ügyességi napot Zalaegerszegen. Az Izsák iskolában kialakított akadálypályán a város 9 óvodájának 10 csapata mérte össze ügyességét. A programon a nagycsoportosok játékos feladatok során bizonyíthatták bátorságukat és rátermettségüket, sőt egy extra fordulóban az óvónők is pályára léptek. Az esemény végén összesen 50 kisgyermeket díjaztak a legügyesebbek között. A versenyt a belvárosi egyes számú óvoda Kis utcai tagóvodájának egyik csapata nyerte, a második helyen a Landorhegyi integrált óvoda végzett, a harmadik helyet pedig szintén a Kis utcai óvoda másik csapata szerezte meg, írja a Zalabár megyei hírportál. Folyamatosan érkeznek a charterjáratok a Hévíz-Balaton Airport repülőtérre, ezzel hivatalosan is elindult a szezon. A németországi Dresdából már rendszeres a forgalom, a következő időszakban pedig további járatok is várhatók. A kínálat bővülésével hamarosan Törökországgal is elérhető lesz a közvetlen légi összeköttetés, ami újabb lehetőségeket nyit a térségből utazók számára. A repülőtér az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseken esett át, ennek köszönhetően nőtt a kapacitása, és az áruforgalom is számottevően bővült. A folyamatosan érkező járatok nem csak az utazási kedvet élénkítik, hanem a térség turizmusát és nemzetközi kapcsolatait is tovább erősíthetik, írja az AOL. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek.
2: Elballagtak a végzős diákok a zalaegerszegi Csány László technikumban. A Zala vármegyei hírportál beszámolója szerint 4 osztály búcsúzott az intézménytől a sportpályán tartott ünnepségen. A ballagáson a diákok átadták az iskola zászlaját az utánuk következő évfolyamnak, emellett dicséreteket is kiosztottak a kiemelkedő tanulmányi, sport és közösségi teljesítményekért. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a tanulók az elmúlt években nem csak szakmát szereztek, hanem megtanultak felelősséget vállalni. A végzősök előtt most új időszak kezdődik, hiszen a hét elején megkezdődnek az érettségi vizsgák. Továbbra is sok feladatot ad a zalai tűzoltóknak a szárazság. A hét elején Nemesnép és Resznek között 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet. A lángokat a lenti hivatásos tűzoltók fékezték meg. A megyehatárhoz közeli Nemesvidre kétszer is vonultak az alakarusi egységek. Teljes terjedelmében égett egy szeméttel teli 12 négyzetméteres melléképület, majd a száraz aljnövényzet gyulladt meg egy erdő közelében. Az elkövetkezendő napokban sem érkezik csapadék a térségbe, ezért a hatóság fokozott figyelmet kér mindenkitől. Olvasható a zalai katasztrófavédelem közleményében. Egyszerűbb lett az adóbevallás a lakást kiadók, ingatlant eladók számára. A NAV kérdésfelelet alapú rendszere már több százezer embernek segít gyorsan, számolgatás nélkül megadni a szükséges adatokat, mondta rádiónknak korábban Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
6: Aki tavaly kiadta a lakását, vagy eladta az ingatlanját, az mindenképpen ellenőrizze le a NAV által kiajánlott bevallási tervezetet. Ha szükséges, akkor egészítse ki. Segít az adóhivatalnak a fejlesztése. Ez az úgynevezett kérdésfelelet mód. Itt igazából nem kell számolgatni, hiszen a program számon mindent helyeztünk. Néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni. A program kitölti a szükséges sorokat, és így kész is van a bevallás. Már be is lehet nyújtani.
2: Új kiállítás várja a látogatókat a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A Metszéspontok Örömkerámia című tárlaton 3 elismert fazekas, Bangó Alíz, Fazekas Ferenc és Káldi Károly munkái láthatók. A kiállítás május végéig látogatható, írja a Zalai Hírlap. Módosult a helyi autóbusz közlekedés Zalaegerszegen. Több járat útvonala, megállója és indulási ideje is változott a MÁV csoport döntése alapján. A változtatások célja, hogy javuljon a Kertváros és a Bartók Béla utca elérhetősége, valamint jobban igazodjon a menetrend az Északi-Ipari Park munkarendjéhez. Ennek érdekében egyes kevésbé kihasznált járatokat átcsoportosítottak. Több vonalat is érintenek a módosítások, például a 2A, 12-es és 22-es járatok Csács-Bozsok irányába már nem a Széchenyi téren állnak meg, hanem a Kovács Károly térnél, számolt be az AOL. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május egy hosszú hétvégével indult, aminek az utolsó napját töltjük most együtt, a reggel folyamán közösen, méghozzá 3-a van. A legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Sean Paul a Vivi Burninnel, na meg most jó reggeltet mond Shakira a Lokával.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox ébresztett minket, ez volt az Everything's Gonna Be Alright. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Timák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom a mai nap témáit, addig is természetesen bekészítettem a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Sean Paul-lal robogunk tovább a reggelben, ez a Vivi Burning most itt a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szabadság vándorai, a Hogyan tudnék élni nélküle című film sikere Demián Ferenc slágereire épül mindez a film, és ezt most Törőcsik Franciska és Ember Márk adta elő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shakirával foglalkozunk, aki rekordokat dönt, és egy sadát stadiont is tervez, úgyhogy jönnek a részletek. Robbie Williams is itt lesz velünk, méghozzá egy nagyon érdekes interjút készítettek vele, és elárulta, hogy rengeteget retteg a színpadon, és az AI-ra is támaszkodik, úgyhogy jönnek erről a részletek majd 8 órakor, és végül 9 óra után pedig a FIFA-val foglalkozunk, úgyhogy a sportrovatban egy kicsi gazdasági érintést teszünk a FIFA-nál, ugyanis brutális fizetés emelés van az elnöknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet jön ugyan, de utána majd például folytatom Brandy és Mónika közösével a The Boys Mine itt lesz velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Erősödik a pollen szezon. Felpörgött a palánta szezon. Ittasan balesetezett egy rolleres. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Erősödik a pollen szezon. A nyírfa, a tölgy és a platán virágpora okoz most tüneteket. Emellett már megjelentek a levegőben az eperfa és a komló gyertyán pollenjei. A következő hetekben pedig a pázsit fűfélék következnek. Az allergiásoknak érdemes orvoshoz fordulni és pollennaplót vezetni, mondta rádiónknak korábban Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Érdemes allergiavizsgálatot is végeztetni, illetve van az interneten egy olyan lehetőség, pollennapló címen, ahol a tüneteiket vezethetik egy anonim rendszerben. Ez azt biztosítja, hogy a pollenadatokat lakóhelyük szerint a tünetekhez rendelik. Követhetik, hogy milyen időszakban milyen tünetek jelentkeznek, és ezzel összefüggéseket találhatnak, akár orvosnak is megmutathatják ezt. Tehát lehet látni, hogy ezekre a pollen koncentrációk, változásokra, ők személy szerint hogyan reagálnak.
1: Az NNGK honlapján közli az aktuális pollen koncentrációval kapcsolatos előrejelzéseket. Megélénkült a palánta vásárlás Zalaegerszegen. A piacon már bőséges a kínálat paradicsom és paprika palántákból. A szezon idén a szokottnál később indult a hűvös tavasz miatt, de mostanra egyértelműen felpörgött. Az AOL-nak nyilatkozó szakemberek szerint a kiültetésnél a talaj hőmérséklete a döntő. Akkor érdemes elkezdeni a munkát, ha tartósan 6 Celsius fok fölé emelkedik. Az idei késés ugyanakkor kedvezőbb körülményeket is hozott, például kevesebb a kártevő. A legkeresettebbek a különböző paprikafajták és a koktélparadicsomok, de egyre többen választanak kevesebb gondozást igénylő növényeket is. A palánta szezon várhatóan május végéig tart. A népszerű fajták azonban gyorsan elfogyhatnak. Elesett és megsérült egy elektromos rolleres férfi letenyén. A polisz.hu tájékoztatása szerint a 36 éves helyi lakos derekára kötött pulóvere menet közben a jármű hátsó kerekébe akadt. A férfi bukósisakot viselt, ezért sérülései könnyűek. Az alkoholszonda ugyanakkor pozitív eredményt mutatott, az ügyben eljárás indult. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Red Hot Chili Peppers balladája, és a folytatásban ejtsünk néhány szót a mai nap időjárásáról, és zseniális időben lesz részünk, az esernyőket otthon lehet hagyni, mert bizony-bizony felhők nem zavarják meg a napsütést, csak nagyon-nagyon elszórtan. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lesz majd. A legjobb zenék pedig most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, dilemmázunk egyet még hozzá. Brandy és Mónika fog vitatkozni arról, hogy ki és a fiú. Ez lesz a The Boy Is Mine most itt a Best-en.
1: Look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig ellátogatunk Spanyolországba, Shakira segítségével, aki azt is bebizonyítja, hogy bizony-bizony 2026-ban is tud meglepetést okozni a rajongói számára, ugyanis rekordokat dönt, és egy saját stadiont is tervez. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, az Oasis csapata a Wonderwall-lal már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egészséges étrend mellett nem kell kollagén. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egészséges étrend mellett nincs szükség kollagénpótlásra. Fogyasszunk fehérjében gazdag ételeket, például halat, csirkét, csontlevest, kocsonyát vagy hüvelyes zöldségeket. Ha az életkor előre haladtával külső kollagénpótlásra lenne szükség, válasszunk hidrolizált készítményt. Ahhoz viszont, hogy jól hasznosuljon a kollagén, másra is figyelnünk kell. Mondta rádiónknak korábban Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatóhelyettese.
2: A kollagén bevitele nem elégséges, ahhoz, hogy ez jól tudjon hasznosulni, C-vitamin nagyon fontos, amit persze lehet valamilyen C-vitamin tablettá formájában is bevinni, de talán még jobb, hogyha olyan élelmiszert fogyasztunk, amiben van sok, ilyen a paprika, a citrusfélék, bogyós gyümölcsök, vagy például a savanyú káposzta, és szükség van még zinkre is, meg rézre is, amit szintén be lehet multivitamin formájában vinni, de lehet diófélékeket, különböző magvakat, hüvelyeseket fogyasztani, és akkor azzal a cink és tízbevitel is megvan oldva.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészség Akadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos, érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészség Zalaegerszeg program részeként valósult meg, írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Zalavár megyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-al lett kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen több mint 60%-kal csökkent, írja az AOL. Alapvetően kellemes, tavaszból nyárba hajló időszak várható. A reggelek még frissek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli hőmérséklettel, napközben azonban gyors felmelegedés indul majd. A nappali csúcsértékek jellemzően 18 és 22 fok között alakulnak. Az elkövetkezendő napokban a napsütés lesz túlsúlyban. Összességében nyugodt, kellemes, szabadtéri programokra ideális idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shakira 2026-ban is tud meglepetést okozni, méghozzá azzal, hogy rekordokat dönt, és lesz egy saját stadionja. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így május 3-án vasárnap, a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, ebben az órában beköszön majd például az Oasis, na meg a The Wanted, most a Gledyor Kémmel indul.
0: Best FM, a

Ezzel hivatalosan is ez lett a 2026-os legnagyobb európai koncertrezidenciája, de nem aprózzák el egy szimpla bérelt arénával. Kifejezetten erre a célra építenek fel egy idéglenes csúcstechnológiás létesítményt, a Shakira stadiont, Madrid déli részén. A helyszín esténként 50 ezer embert nyel majd el, 360 fokos rálátással és brutális akusztikával. Ráadásul a buli túlnő a zenén. A koncertek köré egy komplett latin kulturális fesztivált, az Es Latint is felhúzzák, tele képzőművészettel, irodalommal és mozival. A kolumbiai sztár egyébként megállíthatatlan tempót diktál idén. Március 1-én Mexikóváros szívében a legendás Zocalón 400 ezer ember mozgatott meg egy gigantikus ingyenes fellépésen, a most futó világkörüli útja pedig már hivatalosan is minden idők legjövedelmezőbb latin zenei turnéja. Mielőtt pedig ősszel bevenné a spanyol fővárost, május 2-án még lazán fellép a riói Copacabanán is főműsorszámként. Marad-e még olyan rekord a világon, amit nem döntött meg? Erre nem tudom a választ, viszont arra igen, hogy a folytatásban szólnak a legjobb zenék, és hogy mikkel megyünk tovább. Például Adam Skeet lesz a Killerrel, na meg Keane most az Everybody's Changing-el itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A Walmar kérte föl a Hooligans-t, hogy dolgozzák át az 1000 éves slágerüket, a Királylányt, és zseniálisan sikerült. Marics Peti és Csipa hangja nagyon illik egymáshoz. Szerintem ezzel ébredhettünk az elmúlt néhány percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Robbie Williams-szel fogunk foglalkozni, aki adott egy elég érdekes interjút, és elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik, valamint retteg a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek erről, és végül 9 óra után a sportrovatban a FIFA gazdasági működéséről lesz szó, méghozzá egy nagyon-nagyon durva szám fog jönni, 1,9 milliárd forint, de hogy ezt egyébként mire költik el a FIFA-ban, az is ki fog derülni, no meg a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 például már itt lesz velem a rövid szünet után, a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvodások és a digitális eszközök. Rock operával indul az új évad. Két első helyezés egy nemzetközi pályázaton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Napi szinten használ digitális eszközöket az óvodások 90%-a. A szakmai ajánlások szerint ebben az életkorban naponta legfeljebb fél óra lenne a megengedett képernyőidő. Az NMHH kutatása szerint ezt átlagosan duplájával lépik túl a 3 és 6 év közöttiek. Mondta rádiónknak korábban Somogyi Ákos Gergő, gyermekvédelmi főosztályvezető.
2: Olyan fejlődési szakaszoktól veheti el az időt a túlzott képernyőhasználat, amely a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges, valamint ahhoz a kapcsolat kialakításához, amely a szülő és a gyermek között a lehető legfontosabb, hogy kialakuljon ebben az életkori szakaszban. Emellett végezhető tevékenység az, hogy a gyermek képernyőre töltsön időt, de fontos, hogy számára megfelelő tartalmakat nézze, illetve hogy ez akár egy közös időtöltés legyen, fontos megfelelő kereteket kialakítani, akár nem is egyben ezt a fél órát megtenni, hanem inkább több kisebb szakaszban, és akkor a gyermek is könnyebben tudja megtanulni azt is, hogy egy másik tevékenység fog kezdődni.
1: A gyerekaneten.hu oldalon számos jó tanácsot találnak a témában. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a király rockopera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is, a Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani. A mostani évad végén posztumusz örökös tagnak választják Berkes Dánielt. Balagy Zoltán polgármester korábban a város támogatását hangsúlyozta, és úgy fogalmazott, a teltházas előadások is jelzik a színház sikerét, írja az AOL. Kiemelkedő sikert értek el zalai diákok egy nemzetközi rajzpályázaton. A Zala vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és Szlovén Partner szervezetei által meghirdetett versenyen két első helyezést is elhoztak a Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári tagiskolájának tanulói. A harmadik kategóriában Varga Adél, míg a negyedik kategóriában Tóth Blank alkotása bizonyult a legjobbnak. Számolt be az AOL. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Texas Freakere, és az ébredést és a napindítást egy zenekarral folytatjuk, méghozzá Brand New Heavies-zel, aki 1997-ben megérkezett ezzel a dallal, és bizony felrobbantotta a világot, ugyanis átment a zenekar egy változáson, Michael Jackson mellől érkező énekesnővel egészült ki a csapat, és egy friss energiát hozott ezzel a közösségbe, és megmutatta, hogy a jazzes kifunamultság és a fülbemászó popdallamvilág hogyan is fér meg egymás mellett. Idézzük fel ezt a pillanatot méghozzá most a Brand New Heavies-zel és a Sometimes-szal itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki adott egy interjút, amiben elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik a színpadon, valamint retteg attól, hogy fellép. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A csipát a szemünkből például Kenny Dope és a The Bucketheads már biztos, hogy ki fogja dörzsölni a The Bummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
0: We'll be right back.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Erősödik a pollen szezon. Felpörgött a palánta szezon. Ittasan balesetezett egy rolleres. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Erősödik a pollen szezon. A nyírfa, a tölgy és a platán virágpora okoz most tüneteket. Emellett már megjelentek a levegőben az eperfa és a komlógyertyán pollenjei, a következő hetekben pedig a pázsitfűfélék következnek. Az allergiásoknak érdemes orvoshoz fordulni és pollennaplót vezetni, mondta rádiónknak korábban Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Érdemes allergiavizsgálatot is végeztetni, illetve van az interneten egy olyan lehetőség, pollennapló címen, ahol a tüneteiket vezethetik egy anonim rendszerben. Ez azt biztosítja, hogy a pollenadatokat lakóhelyük szerint a tünetekhez rendelik. Követhetik, hogy milyen időszakban milyen tünetek jelentkeznek, és ezzel összefüggéseket találhatnak, akár orvosnak is megmutathatják ezt. Tehát lehet látni, hogy ezekre a pollen koncentrációk, változásokra, ők személy szerint hogyan reagálnak.
1: Az NNGK a honlapján közli az aktuális pollen koncentrációval kapcsolatos előrejelzéseket. Megélénkült a palánta vásárlás Zalaegerszegen. A piacon már bőséges a kínálat paradicsom és paprika palántákból. A szezon idén a szokottnál később indult a hűvös tavasz miatt, de mostanra egyértelműen felpörgött. A ZAOL-nak nyilatkozó szakemberek szerint a kiültetésnél a talaj hőmérséklete a döntő. Akkor érdemes elkezdeni a munkát, ha tartósan 6 Celsius fok fölé emelkedik. Az idei késés ugyanakkor kedvezőbb körülményeket is hozott, például kevesebb a kártevő. A legkeresettebbek a különböző paprikafajták és a koktélparadicsomok, de egyre többen választanak kevesebb gondozást igénylő növényeket is. A palánta szezon várhatóan május végéig tart. A népszerű fajták azonban gyorsan elfogyhatnak. Elesett és megsérült egy elektromos rolleres férfi letenyén. A polisz.hu tájékoztatása szerint a 36 éves helyi lakos derekára kötött pulóvere menet közben a jármű hátsó kerekébe akadt. A férfi bukósisakot viselt, ezért sérülései könnyűek. Az alkoholszonda ugyanakkor pozitív eredményt mutatott, az ügyben eljárás indult. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 3-a van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, együtt töltjük a hosszú hétvége utolsó reggelét, nanáhogy a legjobb zenékkel, és ebbe az órába Robbie Williams-el, akivel készült egy interjú, azt is elárulta, hogy bizony-bizony a mai napig lámpalázas. És az ébredést és a napindítást pedig kezdjük a Gorillaz-zel, ez a Feel Good!
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, és bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit Poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban már masszívan támaszkodik a mesterséges intelligenciára. Egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre, mivel saját bavállalása

A fellépéseken a mai napig súgógépet használ biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette egy dalának a szövegét és a dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd az impostor szindrómával is. Szerinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi magát úgy, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcain kellene töltenie, mint egy gigantikus arénában énekelni. A tanulság tehát adott: a tökéletesre csiszolt instaposztok és a magabiztosnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalanságokkal küzdenek, mint mi. Kíváncsi vagyok, hogy Robbie Williams után kiről fog még ez kiderülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenéket indítom most az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a De La Soul, a Ring Ring-el, na meg Eminem, és a The Real Slim Shady most itt a folytatásban a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és az idő, velük ébredhettünk, most egy rövid szünet következik, aztán Whitney Houston csodálatos hangjával folytatom majd, ugyanis a hírek utára már az I'm Your Baby Tonight-ot bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egészséges étrend mellett nem kell kollagén. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egészséges étrend mellett nincs szükség kollagénpótlásra. Fogyasszunk fehérjében gazdag ételeket, például halat, csirkét, csontlevest, kocsonyát vagy hüvelyes zöldségeket. Ha az életkor előre haladtával külső kollagénpótlásra lenne szükség, válasszunk hidrolizált készítményt. Ahhoz viszont, hogy jól hasznosuljon a kollagén, másra is figyelnünk kell. Mondta rádiónknak korábban Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatóhelyettese.
2: A kollagén bevitele nem elégséges, ahhoz, hogy ez jól tudjon hasznosulni, C-vitamin nagyon fontos, amit persze lehet valamilyen C-vitamin tablettá formájában is bevinni, de talán még jobb, hogyha olyan élelmiszert fogyasztunk, amiben van sok, ilyen a paprika, a citrusfélék, bogyós gyümölcsök, vagy például a savanyú káposzta, és szükség van még zinkre is, meg rézre is, amit szintén be lehet multivitamin formájában vinni, de lehet biófélékeket, különböző magvakat, hüvelyeseket fogyasztani, és akkor azzal a cink és szénbevitel is megvan oldva.
1: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészség Akadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos, érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg, írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Zalavár megyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-al lett kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen több mint 60%-kal csökkent, írja az AOL. Alapvetően kellemes tavaszból nyárba hajló időszak várható. A reggelek még frissek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli hőmérséklettel, napközben azonban gyors felmelegedés indul majd. A nappali csúcsértékek jellemzően 18 és 22 fok között alakulnak. Az elkövetkezendő napokban a napsütés lesz túlsúlyban. Összességében nyugodt, kellemes, szabadtéri programokra ideális idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pitbull és az I Know You Want Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van, vasárnap, a névnaposok a Tímák és az Irmák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és hamarosan lerántjuk majd 9 óra után, a sportrovad van, a FIFA működéséről a leplet megint, ugyanis most sajtóhírek szerint brutális fizetése van az elnöknek, de hogy mennyi, az majd ki fog derülni, és hogy mivel indokolt az is, és a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra egy nagyon pici, úgyhogy például Denzel biztos, hogy itt lesz a Pump It Up-pal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle szól most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportvilágába látogatunk el, és most egy igazán érdekes hír lesz, méghozzá a FIFA házatájékáról jön az elnök füzetése és különleges juttatásai, és az is kiderül, hogy ez mivel indokolt. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Janet Jackson sikere, már biztos, hogy itt lesz velem, az All For You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvodások és a digitális eszközök. Rock operával indul az új évad. Két első helyezés egy nemzetközi pályázaton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Napi szinten használ digitális eszközöket az óvodások 90%-a. A szakmai ajánlások szerint ebben az életkorban naponta legfeljebb fél óra lenne a megengedett képernyőidő. Az NMHH kutatása szerint ezt átlagosan duplájával lépik túl a 3 és 6 év közöttiek. Mondta rádiónknak korábban Somogyi Ákos Gergő, gyermekvédelmi főosztályvezető.
2: Olyan fejlődési szakaszoktól veheti el az időt a túlzott képernyőhasználat, amely a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges, valamint ahhoz a kapcsolat kialakításához, amely a szülő és a gyermek között a lehető legfontosabb, hogy kialakuljon ebben az életkori szakaszban. Emellett végezhető tevékenység az, hogy a gyermek képernyőre töltsön időt, de fontos, hogy számára megfelelő tartalmakat nézze, illetve hogy ez akár egy közös időtöltés legyen, fontos megfelelő kereteket kialakítani, akár nem is egyben ezt a fél órát megtenni, hanem inkább több kisebb szakasz, és akkor a gyermek is könnyebben tudja megtanulni azt is, hogy egy másik tevékenység fog kezdődni.
1: A gyerekaneten.hu oldalon számos jó tanácsot találnak a témában. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a király rockopera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is, a Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani. A mostani évad végén posztumusz örökös tagnak választják Berkes Dánielt. Balagh Zoltán polgármester korábban a város támogatását hangsúlyozta, és úgy fogalmazott, a teltházas előadások is jelzik a színház sikerét. Írja az AOL. Kiemelkedő sikert értek el zalai diákok egy nemzetközi rajzpályázaton. A Zala vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Szlovén Partner szervezetei által meghirdetett versenyen két első helyezést is elhoztak a Bagodi Fekete István Általános Iskola Salonvári tagiskolájának tanulói. A harmadik kategóriában Varga Adél, míg a negyedik kategóriában Tóth Blank alkotása bizonyult a legjobbnak. Számolt be az AOL. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovadban egy perc erejéig a FIFA-ról lesz szó, ugyanis egy norvég lap megint belekötött egy kicsit a gazdasági működésébe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Május 3-a van. Itt lesz ebben az órában például velem Janet Jackson, az All For You-val, na meg a Black Eyed Peas. Indulunk a Don Lyall.
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A mai sportrovatban egy igazán érdekes hírt hozok a FIFA elnökéről, méghozzá Gianni Infantinóról, akinek a fizetése bizony-bizony majdnem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 10 évben. Ez igazán megdöbbentő. A számok, azok pedig eszméletlenek. Idén bónuszokkal együtt évi akár 1,9 milliárd forintot tehetett zsebre az elnök. Extra juttatások is szerepelnek benne, például az, hogy bizonyos személyes költségeit állják, például a gyermekei Miami magániskolájának tandíját is. Államfői igények is vannak, egy vancouveri kongresszuson a pápát és az amerikai elnököt megillető kiváltságokat követelt magának, például szabad áthatást a piroson, az útelágozásokban. A szervezők ezt elutasították. Az elnöki fizetés rohamos emelkedését papíron a 48 csapatra bővített világbajnokság hatalmas várható bevételei indokolják. A kritikusok szerint azonban akkora luxus fizetés teljesen hihetetlenné teszi a FIFA által hangoztatott szolidaritást és egyenlőségek elveit, hiszen a futball globális működése továbbra is nagy mértékben az önkéntesekre, helyi klubokra és az állami beruházásokra támaszkodik. Mindenek a legjobb zenékre, ugyanis ezzel megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Justin Timberlake hamarosan a Senyoritával, de előtte meghallgatjuk a Backstreet Boys-t, méghozzá a Quit Playing Games With My Heart-ot most itt a Besten.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az All I Wanna Do és Sheryl Crow. Igazán passzol ez a gyönyörű időjáráshoz, ez a vidám kis dal. Május 3-a vasárnap van, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hát rohan az idő, hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy átlépünk majd a délelőttbe, de ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy még bekészítettem pár sikert a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Például a Simply Red a Starsszal érkezik majd, a The Course pedig a folytatásban a The Breathless-szel most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Dezri fogja például majd a hangulatot meghozni. A You Gotta Be-vel érkezik majd a Choicy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Erősödik a pollen szezon. Felpörgött a palánta szezon. Ittasan balesetezett egy rolleres. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Erősödik a pollen szezon. A nyírfa, a tölgy és a platán virágpora okoz most tüneteket. Emellett már megjelentek a levegőben az eperfa és a komló gyertyán pollenjei, a következő hetekben pedig a pázsit fűfélék következnek. Az allergiásoknak érdemes orvoshoz fordulni és pollennaplót vezetni, mondta rádiónknak korábban Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Érdemes allergiavizsgálatot is végeztetni, illetve van az interneten egy olyan lehetőség, pollennapló címen, ahol a tüneteiket vezethetik egy anonim rendszerben. Ez azt biztosítja, hogy a pollenadatokat lakóhelyük szerint a tünetekhez rendelik. Követhetik, hogy milyen időszakban milyen tünetek jelentkeznek, és ezzel összefüggéseket találhatnak, akár orvosnak is megmutathatják ezt. Tehát lehet látni, hogy ezekre a pollen koncentrációk, változásokra, ők személy szerint hogyan reagálnak.
1: Az NNGK honlapján közli az aktuális pollen koncentrációval kapcsolatos előrejelzéseket. Megélénkült a palánta vásárlás Zalaegerszegen. A piacon már bőséges a kínálat paradicsom és paprika palántákból. A szezon idén a szokottnál később indult a hűvös tavasz miatt, de mostanra egyértelműen felpörgött. Az AOL-nak nyilatkozó szakemberek szerint a kiültetésnél a talaj hőmérséklete a döntő. Akkor érdemes elkezdeni a munkát, ha tartósan 6 Celsius fok fölé emelkedik. Az idei késés ugyanakkor kedvezőbb körülményeket is hozott, például kevesebb a kártevő. A legkeresettebbek a különböző paprikafajták és a koktélparadicsomok, de egyre többen választanak kevesebb gondozást igénylő növényeket is. A palánta szezon várhatóan május végéig tart. A népszerű fajták azonban gyorsan elfogyhatnak. Elesett és megsérült egy elektromos rolleres férfi letenyén. A polisz.hu tájékoztatása szerint a 36 éves helyi lakos derekára kötött pulóvere menet közben a jármű hátsó kerekébe akadt. A férfi bukósisakot viselt, ezért sérülései könnyűek. Az alkoholszonda ugyanakkor pozitív eredményt mutatott, az ügyben eljárás indult. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, kezdjük a Best hétvégét a legjobb zenékkel közösen, hogy a vasárnap délelőtt is jól teljen. Van még egy kicsi hátra a hosszú hétvégéből, használjuk ki, és segítségemre lesznek a legjobb zenék, hogy jól érezzük magunkat közben. Itt lesz például a Spice Girls, na meg George Michael. Vele indulunk!
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
2: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Éjjel ott várok rád Dr. Béreségtől. Szép napot mindenkinek. Május 3-a van vasárnap. A Tímák és az Irmák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy a Best hétvége így vasárnap délelőtt is jól teljen. Kicsit szomorúak vagyunk azért, nem? Mert bizony-bizony vége van a hosszú hétvégének. Már nem sok van belőle hátra, úgyhogy még élvezzük ki. Menjünk ki a szabadba, ha már ilyen jó idő van, és természetesen hallgassuk a legjobb zenéket. Például Anastasia itt lesz velem a Pay My Dues-szal, na meg most Dezri slágerét indítom. Ez a You Gotta Be It a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez voltam, igazán a ritmus a mai napunkhoz. Savage Garden és az I Want You. Most viszont egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk a zseniális időutazást a 2000-es és a 90-es évek felejtetetlen slágerei között. Most az előbbivel fogom majd folytatni a rövid szünet után. Nelly Furtado érkezik és a Turn Off The Lights majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai napunk utolsó óráját kezdjük meg közösen. Délig még én hozom a legjobb zenéket, és a következő órába kikacsintunk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, méghozzá Montel Jordannek köszönhetően, ugyanis a This Is How We Do It-ot már bekészítettem tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több százezer tajszámot érvényteleníthet az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, kora nyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAP hajtja be. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A 3 felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájára se fogyott el az erőm, ígérem. Hozom a legjobb zenéket továbbra is, méghozzá azért, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz ebben az órában velem, aki még nem volt. Például Dr. Dre a No Diggity-vel érkezik majd. Az óra elsője pedig nem másé, mint a Coldplay csapatáé. Az Adventure of Lifetime-mal indulunk. Rádiózzunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. Hát ezt a páros nem láttam jönni, de zseniális, hogy ketten összeálltak. Ez volt tőlük a Beléd szerettem, ez van, és ennek a dalnak azóta elkészült a folytatása. Hát az is zseniális. Jól kiegészítik egymást, az biztos. De ha valaki azt mondja, hogy Geszti Péter, akkor nem más jut eszünkbe, mint a Repülők, és a 90-es évek zseniálisan hozták meg egyébként azt, amíg már külföldön nagyon-nagyon ment, a Flip the Scriptnek, vagy a Heavy D and the Boysnak köszönhetően, és nem elfeledkezve arról az úriemberről, aki most hozza el ennek a világnak az egyik legnagyobb sikerét. Montel Jordanről van szó, és ez a This is How We Do It, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a See You Where You Get There. Szép napot mindenkinek, május 3 vasárnap, az Irmák és a Tímeák a névnaposok, a születésnaposok között. Hosszú Katinkát és Hajós Andrist köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és ebből az órából van bizony még hátra, hozom a legjobb zenéket is, természetesen egészen délig. Egy rövid szünet, aztán Sean Paul-lal és a Get Busy-vel megyünk is majd tovább. Get busy, just say that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, stop, percolate. Anything you want, because it's oscillating if I don't. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nox és az Árvadal után elköszönök, ugyanis Bénimet Dia veszi át az irányítást egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig természetesen vasárnap ide vagy oda, hosszú hétvége utolsó napja ide vagy oda, mixben fognak szólni a legjobb zenék, méghozzá Nightship csapatának köszönhetően vasárnap, Whiteboy mellett a felelős Németi, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit évfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő hét hétvégén ébredünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Britney és Madonna közösét indítom, ez a Me Against the Music itt a Besten. Visszhal, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségik. Őrizetbe vettek egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi roadpol akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb két héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadáztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett hit bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket, ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Bénémet Diával, és remélem, hogy jól telik mindenkinek ez a vasárnap délután, és a Fight for This Love-val indítok azonnal, az egyik legsikeresebb dala az énekesnőnek, Shirley Cole-nak, ami egyébként 2009-ben jött ki, és nagyon nagy siker volt az Egyesült Királyságban.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Best FM a legjobb zenék. Új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyen magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben

arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a tárpénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhatok ott azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít, annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összes személyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak, úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton, Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főútat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy órához értünk, úgyhogy most meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön hamarosan az Iron Mafia is. A bónuszjáték és a Deja Vu is velünk tart. Folytatjuk hamarosan az I Can't Stop-pal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letarolta a májusi fagy a gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma, nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
1: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk az egy órát, és hello mindenkinek, én Béné Mátia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután, és megyünk is tovább a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. Az I Can't Stop már itt is van a 2000-es években, nagyon népszerű volt egy Eurodance dal, amelyet a Deja Vu hozott el most nekünk, ezzel a diszkóslágerrel nosztalgiázunk.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanoma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek,

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elérkeztünk a 2 órához, ami annyit tesz, hogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd az Oliver from Earth és Roy közösét. Jön az utolsó dal, és Kelly Rowland is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlőt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése elől bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel 2 óra után. Járunk egyébként néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Burk Kelly Roland egyik ismert slágere, ami arról szól, hogy keményen kell dolgozni a sikerért, és nem szabad feladni a céljainkat. Következik tehát Kelly Roland és a Burk.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A Better Off Alone-nal megyünk tovább a holland Helis DJ egyik legismertebb Eurodance slágerével, ami 1999-ben jelent meg. A dal a 90-es évek végének klub hangzását képviseli. Fülbemászó dallamával és könnyen megjegyezhető refrénjével. A Better Off Alone világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legismertebb dance klasszikus. Egy szakítás utáni függetlenségről szól, amikor valaki rájön, hogy egyedül jobban jár. Érdekesség, hogy a dal ikonikus dallamát rengetegszer feldolgozták, és mémekben is gyakran felhasználják. Ez már Helis DJ és a Better Off Alone itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapest elé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon, a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arrafelé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Next FM, a legjobb zenék, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érdemes maradni, hiszen a következő órát Gwen Stefani és Eve közösen indítja, ez lesz a Rich Girl, most pedig Geszti Péter és Wolf Kati duettje szól a legjobb zenék között. Így is jó vagy a Best FM-en.

0: Make-upot az arcodon, rász csak sors minta. Így szeretem a vonalaidat, hogy nem a hollywoodi vudu rajzolta. Brad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Egészséges étrend mellett nem kell kollagén. Az egészséges táplálkozásról tartottak előadást. Csökkent a bűncselekmények száma Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egészséges étrend mellett nincs szükség kollagénpótlásra. Fogyasszunk fehérjében gazdag ételeket, például halat, csirkét, csontlevest, kocsonyát vagy hüvelyes zöldségeket. Ha az életkor előre haladtával külső kollagénpótlásra lenne szükség, válasszunk hidrolizált készítményt. Ahhoz viszont, hogy jól hasznosuljon a kollagén, másra is figyelnünk kell. Mondta rádiónknak korábban Lakatos Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatóhelyettese.
4: A kollagén bevitele nem elégséges, ahhoz, hogy ez jól tudjon hasznosulni, C-vitamin nagyon fontos, amit persze lehet valamilyen C-vitamin tablettá formájában is bevinni, de talán még jobb, hogyha olyan élelmiszert fogyasztunk, amiben van sok, ilyen a paprika, a citrusfélék, bogyós gyümölcsök, vagy például a savanyú káposzta, és szükség van még zinkre is, meg rézre is, amit szintén be lehet multivitamin formájában vinni, de lehet biófélékeket, különböző magvakat, hüvelyeseket fogyasztani, és akkor azzal a cink és szénbevitel is megvan oldva.
3: Az egészséges táplálkozás leggyakoribb tévhiteiről tartott előadást Zalaegerszegen Abonyi Orsolya dietetikus az Egészség Akadémia rendezvényén. A szakember kiemelte, sok ellentmondásos információ kering a táplálkozásról, ezért fontos a kiegyensúlyozott étrendre törekedni. Hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljes élelmiszercsoportokat kizárni, és az esti étkezés sem tilos, inkább az összetételére érdemes figyelni. Az ajánlások szerint a napi étkezésekben jelentős szerepet kellene kapniuk a zöldségeknek és gyümölcsöknek. Emellett a tudatos vásárlás is fontos, érdemes elolvasni az élelmiszerek összetevőit. Az előadás az Egészséges Zalaegerszeg program részeként valósult meg, írja az AOL. A közbiztonsági helyzetről és a tavalyi bűnügyi adatokról is beszámoltak az Zalavár megyei közgyűlés ülésén. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a kiemelt eseteké több mint 300-al lett kevesebb az előző évhez képest. Ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, tavaly 493 személysérüléses baleset történt, ami több mint 7%-kal több a 2024-ben regisztrált esetekhez képest. A halálos balesetek száma viszont jelentősen több mint 60%-kal csökkent, írja az AOL. Alapvetően kellemes, tavaszból nyárba hajló időszak várható. A reggelek még frissek maradnak, több helyen 8-10 fok körüli hőmérséklettel, napközben azonban gyors felmelegedés indul majd. A nappali csúcsértékek jellemzően 18 és 22 fok között alakulnak. Az elkövetkezendő napokban a napsütés lesz túlsúlyban. Összességében nyugodt, kellemes, szabadtéri programokra ideális idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 3 óra után járunk, úgyhogy szép délután, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, jöttem és feldobom a délutánjukat. Simply Reddel, Unique-kal, Aliával vagy éppen James Morrison és Nelly Furtado Broken Strings dalával. Gwen Stefani pedig így benyitja az órát itt a Rich Girl. Legyen csodás a napjuk.
5: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hát csodálatos vasárnap délután kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól telik ez a hétvége, és jól telt eddig a hosszú hétvége. Még pihenjenek, lazuljanak egy kicsit, van még pár óránk ebből a hétvégéből. Ráérünk majd később a hétfővel foglalkozni. Inkább foglalkozzunk most Bye Alex és a Slep dalával, jön mindjárt az Emlékszem, hamarosan programajánlatokat is hozok, meg kalendáriumot is, úgyhogy mulassuk együtt az időt így vasárnap délután. Most jön a Simply Red és a Something Got Me Started a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. 13. gyermekkórus fesztivál térzene koncert lesz május 8-án 17 órától a dísztéren Zalaegerszegen. A gyerekkórus fesztivál részeként különleges szabadtéri program várja az érdeklődőket Zalaegerszeg belvárosában. A dísztéren csendül fel a térzene, ahol a gyermekkórusok éneke ünnepi hangulattal tölti meg a város szívét. Ez az alkalom a közös zenei élményről, a találkozás öröméről és a fesztivál közösségi erejéről szól. A gyermeki hang tisztasága és a közös éneklés varázsa ezen a délutánon minden járók előtt és érdeklődőt megszólíthat. Egy különleges alkalom, amely közelebb hozza egymáshoz a zenét, a várost és a közönséget. Várnak mindenkit tehát szeretettel a 13. gyermekkórus fesztivál szabadtéri programjára május 8-án 17 órától a dísztérre Zalaegerszegen. Érezzék jól magukat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Ez volt az Asold és a Shine, én pedig már hozom is a legfrissebb híreket, mert hogy mindjárt 4 óránál járunk. Hogy telik a hétvége? Remélem, hogy jól. Hát Balázséknál úgy tűnik, hogy Isten ilyen, mert hogy megy a kerti sütögetés, közben szól a Best FM, és éppen pácolja a húsokat, közben pedig a salátát is keverik a csajok, na meg a koktélokat, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kíván mindenkinek így a rádión keresztül, főként a barátaiknak, és azt mondja, hogy most már jó lenne, ha elindulnának, mert hogy 4-re volt megbeszélve, de még nincs ott senki. Úgyhogy hát nagyon-nagyon finom falatok vannak, képeket is kaptam, úgyhogy a barátoknak én is jó szórakozást kívánok, és persze igyekezzenek, induljanak, a maradékot megküldjék el. Én pedig a következő órában küldöm Christina Aguilera dalát, itt lesz a Dirty. És jön majd Vastag Csaba is. Bárhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Óvodások és a digitális eszközök. Rock operával indul az új évad. Két első helyezés egy nemzetközi pályázaton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Napi szinten használ digitális eszközöket az óvodások 90%-a. A szakmai ajánlások szerint ebben az életkorban naponta legfeljebb fél óra lenne a megengedett képernyőidő. Az NMHH kutatása szerint ezt átlagosan duplájával lépik túl a 3 és 6 év közöttiek. Mondta rádiónknak korábban Somogyi Ákos Gergő, gyermekvédelmi főosztályvezető.
3: Olyan fejlődési szakaszoktól veheti el az időt a túlzó képernyő használat, amely a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges, valamint ahhoz a kapcsolat kialakításához, amely a szülő és a gyermek között a lehető legfontosabb, hogy kialakuljon ebben az életkori szakaszban. Emellett végezhető tevékenység az, hogy a gyermek képernyőre töltsön időt, de fontos, hogy számára megfelelő tartalmakat nézze, illetve hogy ez akár egy közös időtöltés legyen, fontos megfelelő kereteket kialakítani, akár nem is egyben ezt a fél órát megtenni, hanem inkább több kisebb szakasz, és akkor a gyermek is könnyebben tudja megtanulni azt is, hogy egy másik tevékenység fog kezdődni.
2: A gyerekaneten.hu oldalon számos jó tanácsot találnak a témában. 6 felnőtt és 3 ifjúsági bemutatóval készül a következő évadra a Hevesi Sándor Színház. Az őszi nyitó előadás az István a király rockopera lesz. Több filmes adaptáció is színpadra kerül, köztük a Szállakakuk fészkére, a Van, aki forrón szereti és a Lenni vagy nem lenni. A stúdió színpadon az Öldöklés istene című darabot mutatják be. A színház folytatja ifjúsági programjait is, a Lázár Ervin programmal több mint 10 000 diákot szeretnének megszólítani. A mostani évad végén posztumusz örökös tagnak választják Berkes Dánielt. Balagy Zoltán polgármester korábban a város támogatását hangsúlyozta, és úgy fogalmazott, a teltházas előadások is jelzik a színház sikerét. Írja az AOL. Kiemelkedő sikert értek el zalai diákok egy nemzetközi rajzpályázaton. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és szlovén partner szervezetei által meghirdetett versenyen két első helyezést is elhoztak a Bagodi Fekete István általános iskola Salomvári tagiskolájának tanulói. A harmadik kategóriában Varga Adél, míg a negyedik kategóriában Tóth Blank alkotása bizonyult a legjobbnak. Számolt be az AOL. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is hihetetlen slágerek itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na ebben az órában aztán oda tesszük magunk. Az jön mindjárt Christina Aguilera és a Dirty, de itt lesz a Chris Cross is, a Jampa, jön Madonna és az American Pie, én pedig kalendáriumot is hozok. Most pedig Mauro Picotto a Komodóval indítja ezt az órát.
1: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Május 3-án a Tímák és az Írmák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Na meg az anyukákat, hiszen anyák napja van így május első vasárnapján, de Isten éltesse a nagymamákat is, a keresztanyukákat, és mindenkit, aki anyukának érzi magát, úgyhogy ünnepeljük őket a mai napon. És nézzük az eseményeket is természetesen, amik a mai naphoz köthetőek. 1620-ban született Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, költő, politikus, Zala és a Somogy vármegyék örökös főispánja. 1899-ben jött létre a Ferencváros Tornaklub, azaz az FTC. 130 éve született Dodi Smith, angol drámaíró, például a 101 kiskutya alkotója. 1903-ban született Bing Crosby, amerikai énekes. 37 éves ma Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, 7-szeres világ és 14-szeres Európa bajnok úszónő. Ma van a limonádé nemzetközi napja és a vadkoalák napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, csak nyugodtan tegye meg. Miközben isteni zenéket hallgatunk, érkezik már is a Criss Cross és a Jump a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. A Csács Bozsoki Baba Mama Klub vár mindenkit 0-tól 3 éves babáknak szóló következő programjára. Minden hónapban külön tematika köré építik az ismerkedős, informatív baráti találkozásokat. A májusi téma pedig a tavasz. Színes virágokat ültetnek, kreatív foglalkozásra várják az anyukákat és a babákat május 14-én 10 és 11 óra között csütörtökön az Izsák Imre általános iskolában, a Gábriel József könyvtárban. Jó szórakozást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy holnap egy picit frissebb lesz az idő, napsütés is lesz, de egy-két felhő majd picit zavarni fogja a napsütést. Úgy tűnik 20-21-2 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy ezzel kell számolni. Na meg a hétfővel, úgyhogy blazítsunk egy kicsit ezen isteni zenékkel. Még tényleg nem kell a hétfői tervekkel törődni, csak a jetlaggel. Jön a te meg én, most pedig Diana King és a Shy Guy a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek után az Outkast indít. Itt lesz a Heia. És jön a Puneri Masszív is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Erősödik a pollen szezon. Felpörgött a palánta szezon. Ittasan balesetezett egy rolleres. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 3-a van, vasárnap, anyák napja. Erősödik a pollen szezon. A nyírfa, a tölgy és a platán virágpora okoz most tüneteket. Emellett már megjelentek a levegőben az eperfa és a komlógyertyá pollenjei, a következő hetekben pedig a pázsit fűfélék következnek. Az allergiásoknak érdemes orvoshoz fordulni és pollennaplót vezetni, mondta rádiónknak korábban Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Érdemes allergiavizsgálatot is végeztetni, illetve van az interneten egy olyan lehetőség, pollennapló címen, ahol a tüneteiket vezethetik egy anonim rendszerben. Ez azt biztosítja, hogy a pollenadatokat lakóhelyük szerint a tünetekhez rendelik. Követhetik, hogy milyen időszakban milyen tünetek jelentkeznek, és ezzel összefüggéseket találhatnak, akár orvosnak is megmutathatják ezt. Tehát lehet látni, hogy ezekre a pollen koncentrációk, változásokra, ők személy szerint hogyan reagálnak.
2: Az NNGK a honlapján közli az aktuális pollen koncentrációval kapcsolatos előrejelzéseket. Megélénkült a palánta vásárlás Zalaegerszegen. A piacon már bőséges a kínálat paradicsom és paprika palántákból. A szezon idén a szokottnál később indult a hűvös tavasz miatt, de mostanra egyértelműen felpörgött. A ZAOL-nak nyilatkozó szakemberek szerint a kiültetésnél a talaj hőmérséklete a döntő. Akkor érdemes elkezdeni a munkát, ha tartósan 6 Celsius fok fölé emelkedik. Az idei késés ugyanakkor kedvezőbb körülményeket is hozott, például kevesebb a kártevő. A legkeresettebbek a különböző paprikafajták és a koktélparadicsomok, de egyre többen választanak kevesebb gondozást igénylő növényeket is. A palánta szezon várhatóan május végéig tart. A népszerű fajták azonban gyorsan elfogyhatnak. Elesett és megsérült egy elektromos rolleres férfi letenyén. A polisz.hu tájékoztatása szerint a 36 éves helyi lakos derekára kötött pulóvere menet közben a jármű hátsó kerekébe akadt. A férfi bukósisakot viselt, ezért sérülései könnyűek. Az alkoholszonda ugyanakkor pozitív eredményt mutatott, az ügyben eljárás indult. Marad a kiegyensúlyozott, enyhén melegedő időszak. A hajnalok még hűvösek lesznek, de napközben gyors felmelegedés várható. A hőmérséklet tartósan 19 és 23 fok között alakulhat. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz. A napsütés dominál majd. A csapadék esélye alacsony, a modellek inkább száraz időt mutatnak. A levegő egyre kellemesebb lesz, már kora nyárias érzet is megjelenik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 5 óra után is az isteni zenéké a főszerep, itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Réte vagyok. Jöhet egy kis Puráni Masszív, itt lesz az Élvezd, jön majd Dario G is, aki elvisz minket egy jó kis karnevára Párizsba, de itt lesz Rednex is, most pedig az Outkast és a Hey Ya indít. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: 88.9 Best

0: 98.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Negyedik Palánta Fesztivál. Várnak mindenkit szeretettel május 9-én szombaton a Göcsei Tudás Központ zalaegerszegi helyi termék piacára. Szakmai előadásokkal, tanácsadással, hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal és kulturális programokkal, na meg sok-sok palántával. 7 és 13 óra között vár mindenkit az ingyenes rendezvény, tehát negyedik Palánta Fesztivál május 9-én. Jó szórakozást hozzá!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Az önfejlesztő klub következő találkozójára várnak minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel május 4-én, hétfőn 17 órától az Apáczai Cserre János Tagkönyvtárban. A program regisztrációhoz kötött, de minden infót megtalálnak a neten. Egyébként a mostani témák pedig az önismeret megszerzése, az önfejlesztési módszerek és egyéb más érdekességek lesznek, úgyhogy várnak mindenkit szeretettel május 4-én 17 órára. Az Apáczai Cserre János Tagkönyvtárban az önfejlesztő klub következő találkozójára. Jó szórakozást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Érkezik a KLF, én pedig búcsúzom. Átadom a terepet White Boynak, 6 óra után jön a Night Shift, aztán 8 óra után majd Big Favi Tamás Biki kollégámmal vezethetik le a hétvégét, és készülhetnek akár majd a holnapi napra és a következő hétre. Én köszönöm már a figyelmet, holnap délben jövök újra. Majoros Rita vagyok, visszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nő a vámháborús feszültség.
2: Az édesanyákat ünnepeljük ma, száraz, derült időre számíthatunk.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halál. Áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vet neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a cross battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az elmúlt napok, hetek időjárása annyira hektikus volt, hogy én nem is mertem bízni abban, hogy ilyen hamar rá tudunk csúszni arra az állapotra, amiben a legjobban szeretjük hallgatni a vasárnap esti Chill Lounge és Deep House 120 percet, a kertbelű csörgős, koktélszürcsölős, naplementét nézegetős. 6-tól 7-ig én a White Boy, 7-től DJ Németi a lemezjátszók mögött, én túl a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. All these things that we took for granted.

music. What comes next will be marvelous.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A nyár az úgyis a szabadtéri bulik időszaka, és tudom, hogy most még csak május van, de az idő az abszolút nyári. Úgyhogy próbáljátok meg a következő 60 percet, és ennek megfelelően valahol egy koktéllal a kézben eltölteni. Vagy egy szórakozó helyen, egy bárban, vagy otthon a kertben. Ez most lényegtelen. Ami fontos, hogy senki sehova, mert még egy órán keresztül chill, lounge és deep house itt a Besten. A Night Shift második órájában is csak már vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Pár perc, és innen folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A 3-szoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban és gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztofer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyilván mindig adás után jut eszembe aztán 1000 kérdés, és akkor mindig föl kell írnom, hogy majd el ne felejtsem tőled megkérdezni, hogy most nem fogom majd elfelejteni megkérdezni. De persze azért a zenéjé lesz a főszerep a következő 60 percben is. Tehát túl beszélni nem fogjuk ezt az órát. De Challenge és Deep House még egy órán keresztül, hiszen továbbra is vasárnapon, úgyhogy továbbra is DJ Németi az, aki elfoglalja a lemezjátszókat és a keverőt. Nyomja Püsztikém.
3: Sziasztok!
0: A legjobb

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Hát és nem tudom, hogy könnyek nélkül tudsz-e már beszélni az egoisztról? Vagy
2: most már tudok.
1: Most már tudsz, jó van akkor. Na, az jutott eszembe, hogy most már hetek óta, hogy itt mindig mondod, hogy akkor ide szerveztek bulit, oda szedtek, kvázi így mentek körbe. Igen. Majd, hogy nem kétszer úgy kis túlzása, kétszer ugyanazon a helyen nem zenéltek, de nyilván de.
2: Igen.
1: És most tudom, hogy ez most egy elsőre egy ilyen nagyon általános hülye kérdésnek hangzik. Melyik volt a melósabb? Amikor volt az egoist fixen, de tudtad, hogy ott mi van, azt ott meg kellett tölteni hétről hétre, és a többi, vagy ezzel van a több macera szervezés, ügyileg engedélyekkel.
2: Szerintem mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Ugye, amikor van egy fix klubor, ott ugye azzal kellett ugye folyamatosan foglalkozni, és a munka volt vele, hogy telerakni programok, ne legyen unalmas, ne unják meg. Ugye

0: érdekesebb mindenki számára, hogy én ezt tapasztalom. Ugye mi mindig próbáltunk azért értéket közvetíteni, trendeket közvetíteni, egy kicsit előre mutatni, és ugye azért is mentünk mindig tanulmányútra, ugye tudod, beszélgettük itt korábbi adásokban Ibizára is, és hál' Istennek úgy most megint van, vagy tehát megint, tudod, mindig van egy kis káosz, mindig van egy kis összekavarodás, és most van megint mibe úgy kapaszkodni, van mire alapozni, van mit csinálni, mert úgy ezek a trendek úgy nyilván segítenek.
1: Persze.
0: És ezek közel állnak hozzánk, akikkel csináljuk, úgyhogy örömmel csináljuk. Tudod, az a régi meló, az már kicsit befásult, mindig ugyanaz a helyszín, ott már alapból az emberi természet olyan, hogy úgy megszokod, eltesz vele, és akkor nehéz mindig megugrani a szinteket.
2: Tehát akkor gyakorlatilag ez a változatosság, amire szükség volt, ezt most tudjátok ezzel hozni, hogy új helyszínek, esetleg, hogy délelőtt, délután, kora reggel kezdetek, picit variáltok vele.
0: Igen, tehát vannak olyan felnőtt rendezvények, tehát inkább felnőttebb közönség, idősebb, hát most ki milyen idős, vagy mennyire gondolja magát, de vannak olyan rendezvények is, ahol ugye esti rendezvény, de nem az éjszakában induló, hanem inkább kezdődik este, és akkor mit tudom, kettőkor vége, és akkor még időben mindenki haza tud menni, ember időben lefeküdni, és akkor másnak még tud bármit csinálni.
2: Ami hogy nagyon... halkan megjegyzem, hogy angol száz országokban ez már évtizedek óta itt
0: valamiért tudnak. Igen, ezt kitalálták, és jó működik náluk. Hál' Istennek ide is úgy kicsit behullámzott, begyűrözött. Úgyhogy szerintem ez a kettőség, de ez érdekesebb, ez ilyen nagyobb benne a kihívás.
1: Vizsgés. Nagyon vizsgés benne.
2: Jó, igen. Na mi viszont hát nem fogunk változtatni, csak szólok, jó? Tehát Csillárs és Deep House ugyanígy minden vasárnap 6-tól 8-ig, 7-től pedig DJ Németével a lemezjátszók mögött itt a Besten.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Múlt héten beszéltünk, ugye, a még nem elmondható külföldi sztár fellépőről, akit terveztek. Mondjuk egy Purple Disco Machine, arra rá se kérdeztek?
2: Vagy pont ahogy most így ugye itt járunk ennél a zenénél, pont eszembe jutott, hogy akár lehet ő is az egyik viszonylag.
1: Kértetek tőlem be egyébként ajánlatot?
2: De most, ahogy mondod, ahogy végzünk, be is kérem. Csak úgy kíváncsiság véget érted. Nagyon szívesen. Kapsz egy backstage ügyet. Mit szólsz?
1: Hát, ez a minimum. Ez a minimum, és van rengeteg lemez, amit szeretnék vele aláíratni. Egyébként ugye mondtad, hogy annó a Covid után ugye ott hirtelen, hogy megint meg lehetett indulni a lemezdalosoknak, hogy kilőttek a felléti díjak.
2: De nagyon.
1: Ez most egy picit konszolidálódott, vagy most is az van, hogy mint a, tehát a piac diktál, tehát akire kifizetik azt az összeget, akkor...
2: Persze. Sőt, ahogy tudod, ahogy egyre erősödik az imidzsik, egyre népszerű, egyre népszerűbbek lesznek, még azok is emelkedtek. Hát nyilván, ahogy a piac diktálja.
1: Persze. Igen, csak hogy igen, mondtad, hogy valami olyan extrém, és már, hogy is mondjam, csak irreálisan nagy árugrás volt hirtelen, persze, még a nem állistásoknál is, hogy...
2: Persze.
1: Hogy ez tartatatlan volt.
2: Picit az megfigyelhető volt egyébként a hazai piacon is, tehát a hazai fellépők is ugye mindenki emelt, mert aztán ugye ott volt egy nagy kettőség, hogy meg egy nagy ellentmondás, ugye emelt mindenki, de utána bejött az a nagy infláció, és akkor ugye nem volt annyira pénz ezeket a nagy fellépőket kifizetni. Akkor ugye jöttek ezek a városi rendezvények, falunapok, amik ugye ott nem piaci alapon működnek, igen. Ugye még jobban sófolták fölfelé az árakat, úgyhogy hát érdekes, kívásokkal teli szakma miénk.
1: Egyszer már csak beáll minden egy egészséges közép arányba, vagy közép.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: A tényleg most hát itt a hosszú hétvégének a végéhez értünk. Megnyomtátok ezt a hétvégét? Volt péntek szombaton?
2: Igen, hát ugye most már a jó idő itt van, teraszok, szabadtéri rendezvények, ez már így.
1: Jó van, hát ez remélhetőleg marad is velünk a jövő hétre is.
2: Meg a jó idő is.
1: Meg remélhetőleg DJ Németi jön vissza majd a jövő héten is, maradod már nem kell. De ennyi volt mára, de köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő vasárnap.
2: Köszönjük. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva Völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget.
3: Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki élvezte a háromnapos hétvégét, remélem mindenki kipihente magát, és remélem felkészültünk a hétfőre. Ehhez én pedig hozom a legjobb zenéket, most például Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.
4: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a Sucker DJ a Dimples D-től. Egy különleges dal, amit a játékos hangulat és a fülbemászó minta jellemez, amely a Sugar Hill Gang klasszikusából merít. A szám egyszerre hozza a korai hip-hop lazaságát és a dance floor energiáját. Könnyed és szórakoztató, ami miatt ez a dal még máig felcsendül bulikban. Úgyhogy egyértelmű, hogy itt nálunk a Best FM-en is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon kemény dal jön. Pontosabban azért, mert hogy nagyon kemény a mondani valója. Maga az énekes James Morrison mondta azt a dalról, hogy egy olyan kapcsolatról szól, ahol az énekes nem tudja, szereti-e a másikat, de hálás azért, amit tőle kap. Még a hideg is kirázott, az egyszer biztos. Na mindegy, jön most a You Give Me Something.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy hatalmas nemzetközi siker. Vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában, emellett bekerült a legjobb öt közé Franciaországban, Olaszországban és Svájcban is. Bár a szöveg nagy része angolul van, de a dal azért tartalmaz egy francia nyelvű verszakot is. Ez a French Affair, és jön tőlük a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy igazi felpörgető dal, így kevéssel 9 óra előtt, és a címe, hát sajnos nem vasárnap, hanem szombat este, ez a Wakefield és a Saturday Night.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
1: Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felkészült már a hétfőre. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Érkezik most egy igazi, ikonikus csapat, ami nem más, mint a Simply Red, tőlük pedig a Sunrise.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés dalról lehet azt elmondani, hogy kiadták egyszer az egész világnak, na meg utána csak Amerikának, mert hogy Amerikában mindenki azt gondolja, hogy az egész világ Amerika, ezért nagyjából kicsit változtatni kellett rajta. Például más szöveggel és címmel adták ki, mert ott a Whenever You're Near Me című sláger volt ez, amit mi itt Magyarországon meg Európában Ace of Base és a Life is a Flower-ként ismerünk, úgyhogy én már indítom is, mert hát minek húzzuk az időt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, míg az eredeti Genesis dal egy sötét politikai szatíra volt, addig az Alcazar változata egy szintiszta, energikus korai 2000-es évekbeli diszkó himnusz lett. Nagy valószínűséggel ezért szeretik jobban a feldolgozást, mint az eredetit. Ja, hogy miről van szó? Hát a This is the World We Live in című slágerről, ami most

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most egy nagyon mély, egy nagyon komoly dal érkezik, ami az önelfogadásról szól, arról, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor ne húzzuk be a hasunkat, ne szívjuk be a levegőt, és a többi, és a többi, és a többi, ne akarjunk persze változtatni az arcunkon, és még sorolhatnám, tehát arról, hogy mi úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk, mert attól szép az ember, hogyha van rajta valami különleges, valami eredeti, nem pedig az, hogyha ilyen egyenarcokat gyártatunk magunknak. Ez Christina Aguilera és a Beautiful, higgyük már el végre, hogy úgy vagyunk jók, úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. És pont.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami tökéletes példája annak, hogyan találkozik az underground elektronika a mainstream poppal. Nincs mit tenni, anno ez úgy 99 környékén kicsit felforgatta a zenei világot, annyira új volt, annyira ismeretlen volt, hogy egyszerűen imádták az emberek. Molokó érkezik, és a Sing It Back!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már most aszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztés és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAP hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mintegy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 2 óra mögöttünk, 2 óra előttünk, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egyetlen egy dolog biztos, unatkozni nem fogunk. Úgyhogy már indítom is a sort, jön a The Rasmus, ez az In The Shadows.
3: Ez a Night Shift a Best

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ülöm ellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát most jön az a rész, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Vágjunk is bele, holnap május 4-én Mónika és Flórián névnapja van, viszont a kibővített naptárak szerint fel lehet még köszönteni az Amáliákat, az Antóniákat, a Bulcsúkat, a Florinákat, a Flórisokat, a Flórákat, a Lászlókat és a biztonság kedvéért a Szilvánuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, miután persze megittad a kávédat, hogy ragad meg a telefonod, és írd nekik egy köszöntő üzenetet, vagy éppen hívd fel őket. Ennyi. Most pedig küldjük nekik ezt a dalt, ami nem más, mint Robbie Williams és a She's the One.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön most az a hölgyemény, akit beválasztottak minden idők legbefolyásosabb énekesnői közé, aminek ő nagyon is örül, viszont ennek ellenére megmondta, hogy egy jó ideig nem akar zenével foglalkozni, mert nagyon jól el van a divat cégével. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, viszont hogyha nem, akkor segítek, ő Rihanna, tőle pedig érkezik a Panda Replay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a Westlife és az Uptown Girl, az egyik legsikeresebb felvétele a csapatnak, amely eredetileg Billy Joel 83-as slágerének a feldolgozása. Azt még azonban nagyon érdekes tudni róluk, hogy a dal azonnal a brit és az ír slágerlisták élére került, és ez volt az együttes 8., még egyszer mondom, 8. number one slágere az Egyesült Királyságban, és ez a Westlife mindenkori legsikeresebb kislemeze a hivatalos brit listák adatai alapján. Ez még egy nyelvtörőnek is jó volt. Na kérem szépen, jön az Uptown Girl!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal jön most így kevéssel 11 óra előtt, és ezzel nagyon, de nagyon magasra tesszük a mércét, hiszen jön a Cardigans és Tom Jones, tőlük pedig a Burning Down the House. Ez egy olyan dal, amit egyszerűen nem kell magyarázni, el kell indítani, és nagyon durva hangerőn hallgatni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is jelentem, hogy elindul a hosszú hétvége utolsó órája, pont és ennyi. A kezdődalunk pedig nem más, mint Angliából a Sugababes, ez az Overload.
1: Ez a Night Shift.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor lássuk, hogy mit tartogat számunkra a hétfő, na meg úgy az egész hét időjárása. Reggel 10 fokra ébredünk, napközben 26 lesz, a szél úgy néz ki, hogy elcsitul, viszont a biztonság kedvéért gyengén felhős lesz az égbolt. Úgy néz ki, hogy ez így váltakozik, amikor van szél, akkor gyönyörű szép napsütésünk van, amikor meg nincs szél, akkor meg felhős az idő. Ez van, viszont van egy jó hírem, hogy nagyjából 20 fok fölött lesz minden egyes nap az időjárás, de azért egy kis eső is várható a hétre, de nem akarok spoilerezni, majd úgyis meglátjuk. Most viszont a spoiler, hogy jön nálunk a US 3 és a Cantaloupe, úgyhogy én hátradőlök és nyomok egy play gombot.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, azt tudom mondani, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha valamilyen szinten megfog minket egy dal, na meg annak a szövege, akkor annak járjunk utána, hogy miről is van szó jelenleg. Mert én például imádom a Bastille-t és a Pompeit, most például az jön majd nem sokára, és a dal szövege metaforikus módon dolgozza fel a vulkánkitörés által elpusztított város tragédiáját, egyfajta párbeszédként két megkövült alak között, akik a mozdulatlanságról és az élet elmúlásáról elmélked. Azért, és ezért jó, hogy metafora, mert hogy ezt így rá lehet vetíteni az élet minden egyes periódusára is, például amikor azt hiszük, egy kicsit megrekedtünk, vagy valami hasonló. Úgyhogy tényleg menjetek utána, hogyha valami így nagyon megfog titeket. Most pedig nálunk jön a Pompei, úgyhogy tessék hallgatni a legjobb zenéket, és pont vagy felkiáltójám, ahogy tetszik.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, megtalálni, majd hogyha úgy van, akkor végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha az is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Mystic és a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is és tegnap is együtt rádióztunk így este, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, most jó pihenést, na meg egy nagyon produktív és nagyon jó hetet. Én Mikfabi Tomi vagyok, a Bikim, jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,